mahini na pei ma tia nyumi ma wane nye nomansa na emom tia nyumi ma okoma mubu na sesun suma tadia na weni ahunya kesea unya wenya dinina tia osori nyuma etse sei